Két 2026. szeptember 25-e, péntek, Ankara 2, Budapest, Egora. Jó napot kívánunk! Kedves hallgatóink, ott járti magánál adását hallhatják a műholdon és az interneten, és úgy van a honlapunk, tiártimagyar.com. A mai adásunkban híreket követően az eltűnő falvakról szóló műsor hallható.

Hírek. Türkiye titkári szinten való szót Netanyahu nyilatkozatára. Határozottan elutasítjuk a Türkiye és Recep Tayyip Erdoğan köztársaság elnök ellen irányuló alaptalan és rossz indulatú vádokat. Türkiye, New Yorkban harmadik titkári szinten való szót Benjamin Netanyahu az ENSZ közgyűlés ülésén tartott beszédére. Határozottan elutasítjuk, hogy Türkiye és Recep Tayyip Erdoğan köztársaság elnök ellen irányuló alaptalan és rossz indulatú vádokat. A külügyminisztérium harmadik titkári szintű fiatal diplomatája az ENSZ közgyűlésének 84. ülésszakán New Yorkban Türkiye nevében élve a válaszadási joggal reagált Netanyahu alaptalan állítására. A közlemény hangsúlyozta, határozottan elutasítjuk, hogy Türkiye és Recep Tayyip Erdoğan köztársaság elnök ellen irányuló alaptalan és rossz indulatú vádakat. A közlemény felhívta a figyelmet arra, hogy az, hogy számos delegáció elhagyta a közgyűlés ülés termét Netanyahu beszéde során, nem jelentéktelen gesztus. Ez erőteljes diplomáciai elítélés, az üzenetek értelmű, szavai elvesztették hitelüket, politikáját elutasítják, és nemzetközi elszigeteltsége napról napra mélyül. A közlemény szerint, hogy nemzetközi közösség nem fogadja el, hogy olyan

0: cselekmények miatt letartóztatta és parancsfon érvényben, és aki elvesztette erkölcsi legitimitását. A nyilatkozatban rámutattak, hogy Netanyahu alaptalan állításai kétségbe esett és jelentéktelen kísérletek arra, hogy elrejtsék Izrael gázai népirtását, valamint a megszállt Cisjordániában, Libanonban, Szíriában és azon túl is folytatott könyörtelen agresszióját. A közlemény megjegyezte, hogy semmilyen propaganda nem törölheti el az igazságot, és hozzátette, több ezer civilt mi zároltak le, házakat és kórházakat romba döntöttek, iskolákat szándékosan vettek télba, és a humanitárius segélyek eljuttatását szándékosan akadályozták. Ezek felejthetetlen és megbocsátatottan bűnök. Több delegáció tiltakozásul elhagyta a termet Netanyahu beszéde közben. Netanyahu szinte üres teremben beszélt. A gázai népirtás elkövetője Benjamin Netanyahu beszédet mondott az ENSZ ülésén, miközben számos ország delegációja tiltakozásul elhagyta a termet. Netanyahu belépett az ENSZ 84. közgyűlésének ülés termébe, hogy felszólaljon, és a pódiumra lépett. Miután Netanyahu a pódiumra lépett, több ország delegációja elhagyta a közgyűlés ülés termét titokozásul az izraeli cselekmények ellen Gázában, a tűzszünet ellenére folytatott támadások, a megszállt Cisjordániában végrehajtott földfoglalások, valamint a Szíria és Libanon ellen irányuló támadások miatt. A delegációk felálltak és elhagyták a közgyűlés ülés termét, a teremben tiltakozó hangok halasszottak, és Netanyahut kifütyölték. 2023. október 7-e óta ez volt a harmadik alkalom, hogy ellene tiltakoztak. Több tucat ország delegációja, köztük Türkiye, Tunézia, Szaúd-Arábia, Katar, Szenegál, Pakisztán, Szudán, Irán és Indonézia hagyta el a termet, miközben Netanyahu a pódiumra lépett. Másrészt több tucat ország, mint Spanyolország, Dél-Afrika, Kuwait, Marokko, Nigéria és Brazília, delegációja egyáltalán nem jelent meg a teremben. Miután tömegesen vonultak ki a diplomaták, Netanyahu folytatta beszédét, hol szinte teljesen kiürült teremben. Az izraeli delegáció tagjai tapssal és üdvrágással fogadták az izraeli miniszterelnököt. Így 2023. október 7-e óta a harmadik alkalom, hogy titakoztak Netanyahu ellen az ENSZ közgyűlésén, miközben New Yorkban az ENSZ székháznál is szigorú biztonsági intézkedések mellett tartottak az izraeli miniszterelnök elleni tüntetéseket. New York utcain az izraeli támadásra ellen tiltakozó tüntetők olyan jelszavakat skándoltak, hogy vessenek véget Izrael felfegyverzésének, hagyják békén Gázát, és állítsák meg a népirtást, valamint támogassák az embereket, ne a háborút feliratú transzparenseket vittek.
1: O TRT, Türkiye Hangya Radyoyanak Hír Müsorat Hayak.
0: Xi Jinping, Kínai elnök felszólította az USA-t és Iránt, hogy térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz, miközben Trump nagyszerű találkozónak nevezte a megbeszélést. Xi Jinping kínai elnök a Fehérházban Donald Trump amerikai elnökkel tartott zárt körű találkozó során arra sürgette az USA-t és Iránt, hogy folytassák a tárgyalásokat a köztük dúló háború befejezése érdekében. Xi kijelentette, hogy Kína támogatja, hogy Washington és Teherán visszatérjen az iszlamabádi egyetértési megállapodáshoz, és tárgyalások útján rendezzék nézeteltérés.

A világ számos falva eltűnik a vízhiány vagy az árvizek miatt. Miközben ezek az éghajlati változások lakhatatlanná teszik az évszázadok óta létező településeket, klímamenekültek és kényszerű elvándorlás jelenik meg következményként. Hová megy az ember, amikor a föld, amelyen több generáción keresztül ugyanazt a kenyeret termelte, de azt mondja neki, itt már nem élhettek tovább. Mi történik, ha nem háború, gazdasági válság, vagy politikai konfliktus kényszerít bennünket a vándorlásra, hanem egy gleccser, amely napról napra egyre gyorsabban olvad. A Himalája, amelyet a világ egyik víztornyaként ismernek, jéghegyei és gleccserei olvadnak. Az egykor életet adó folyók pedig néhány perc alatt egész falvakat elnyelő halálos csapdákká válhatnak. Amikor a víz elönt egy országot, mit hagy maga mögött az a több millió ember, aki ott élt? A közelmúltban Nepálban bekövetkezett hatalmas gleccsertó áradások, glov, és hirtelen árvizek mélyen megrázták a világot azoknak az embereknek a történeteivel, akik egyetlen éjszak alatt veszítették el falvaikat és otthonaikat, amelyeket évek hosszú, kemény munkájával építettek fel. Nepál ugyanis azon országok közé tartozik, amelyek annak ellenére, hogy a globális szén-dioxid kibocsátáshoz szinte egyáltalán nem járulnak hozzá, az éghajlati válság legsúlyosabb víz és migrációs tragédiáival szembesülnek. Ha a nepáli árvizek hátterét megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy a Himalájában bekövetkező katasztrófákat kiváltó folyamat nem hirtelen alakult ki. Sokkal inkább a hegyvidéki ökoszisztémában hosszú idő alatt végbe ment éghajlati változások és fizikai átalakulások következménye. A magas hegységi övezetekben évezredek óta jelenlévő permafrost, amely összeköti egymástól a kőzet és jégtömegeket, a globális hőmérséklet emelkedése miatt olvad. A tudósok szerint ennek a fagyott, kötőanyagként működő rétegnek az olvadása mechanikailag meggyengíti a hegyoldalakat és a gleccserek aljzatát, ami növelheti a kőomlások, földcsuszamlások és más hegyvidéki veszélyek kockázatát. Ezzel párhuzamosan a gleccserek visszahúzódásával kialakuló vagy növekvő gleccsertavakban is egyre több víz halmozódhat fel. Ha a tavat körülvevő természetes gátak megsérülnek, több millió köbméter víz rendkívül rövid idő alatt juthat el az alsó völgyekbe. A katasztrófákat közvetlenül megelőző hetekben és hónapokban rendellenességeket figyeltek meg a magas tengerszint feletti magasságban található gleccserek mozgási sebességében. A műholdas adatok például azt mutatták, hogy az olvadás intenzitásának növekedésével a gleccserek csúszási sebessége is fokozódott. Az olvadékvíz és a kiáramló iszap pedig a nagy mennyiségű hordalék és olvadékvíz felhalmozódása miatt barnás színűvé vált. Éppen ezen a ponton merül fel bennünk a kérdés, mit kell tennünk azért, hogy megmeneküljünk egy hatalmas katasztrófától. Bár egy ilyen természeti esemény hirtelen következik be, hogyan használhatjuk fel az előtte megfigyelhető változásokat, annak érdekében, hogy a katasztrófa hatásait a lehető legkisebbre csökkentsük. A közösségi alapú, korai figyelmeztető rendszerek egyike azoknak a modelleknek, amelyek lehetővé teszik, hogy a veszélyeztetett településeken a korai figyelmeztetésben maga a helyi lakosság is részt vegyen. A felső vízgyűjtő területeken a vízszint változásait figyelő önkéntesek, vagy egyszerű vízszintérzékelők rövid, akár csak néhány perces figyelmeztetést küldhetnek az alsó völgyekben található településekre, szirénák, hangos bemondók, vagy éppen SMS-ekkel. Az elmúlt években egyre elterjedtebbé váltak az automatikus megfigyelő állomások, amelyek meteorológiai adatokat, valamint a folyók vízszintjének hirtelen változásait követik nyomon. A Himalája meredek és egy vidéki domborzata azonban megnehezíti, hogy ezek a rendszerek minden területet lefedjenek. Emiatt különösen a távol és szűk völgyekben nem mindig lehetséges folyamatos és valós idejű adatokat biztosítani. Éppen ezért a technológia és a helyi tudás ezen a ponton nem egymás alternatívái, hanem egymás kiegészítő eszközök. Ahol egy érzékelő nem képes adatot szolgáltatni, ott az emberi megfigyelés, ahol pedig összeomlik a kommunikációs hálózat, ott a hagyományos riasztási módszerek menthetnek életeket.
Azonban még akkor is, ha minden lehetséges megelőző intézkedés megtörténik,

csípot vagy ágyoldalakon elhelyezett hangrendszereket kell alkalmaznia, hogy értesítse a környező, illetve a magasabban fekvő településeket. Egy katasztrófa után utak és hidak semmisülnek meg. Az elszigetelt területek elérése érdekében helyi erőforrások és megfelelő anyagok felhasználásával. Idéglenes átkelőket vagy függő hidakat kell kialakítani. A sérültekhez és a csapdába esett emberekhez a lehető leghamarabb el kell jutni. Amíg a professzionális mentőcsapatok el nem érik a térséget, az első keresési, mentési, valamint segélyezési munkálatokat a helyi közösségek összehangolt együttműködésével kell elvégezni. Hiszen nagy katasztrófa esetén nem mindig a több kilométerre lévő hivatásos mentőcsapatok hajtják végre az első beavatkozást. Néha az első percekben az életet éppen a mellettünk élő szomszédok mentik meg. Ha konkrét lépéseket akarunk tenni annak érdekében, hogy a hegyvidéki falvakban és az éghajlati válság által közvetlenül érintett, sérülékeny térségekben csökkentsük a katasztrófák pusztító hatásait, és megelőzzük a klímamenekülést, akkor mindenek előtt a veszélyeztetett gleccsertavak vízszintjét ellenőrzött vízzel vezető csatornák vagy szifonrendszerek segítségével kell csökkenteni. A tavak térfogatának biztonságos szinten tartása alapvetően mérsékelheti a hirtelen gátszakadás kockázatát. Azoknak a falvaknak, amelyeket közvetlenül folyómedre közelében építettek, és amely folyamatos árvízveszélynek vannak kitéve, állami támogatással új, biztonságosabb, magasabban fekvő települési területeket kell kialakítani, úgynevezett árvízálló falumodelleket. A helyi lakosság kulturális kötődésének megőrzése mellett ösztönözni kell az önkéntes és biztonságos áttelepülést ezekre a területekre, hiszen az éghajlati migráció nem csupán egy otthon elhagyását jelenti. Sokszor egy szakma, egy életforma generációkon keresztül továbbadott hagyományok, és egy közösség közös emlékezetének hátrahagyását is jelenti. Minden egyes jégtömb, amely a Himalája csúcsairól leszakad, nem csupán egy távoli hegy olvadását jelenti. Egy évezredes kultúra, víz által megírt történelem eltűnését is jelenti. Ami ma Nepálban történik, annak a hatalmas éghajlati migrációnak az előképe, amely holnap a világ számos pontján megjelenhet. A hegyek elcsendesednek, de az olvadó jég nagyon világos üzenetet küld nekünk. Ha nem cselekszünk időben, végül csak csendes völgyek maradnak utánunk. Mert az éghajlatváltozás nem csupán a hőmérséklet emelkedés jelenti. Néha egy folyó irányának megváltozását, néha egy otthon kiürítését, néha pedig azt jelenti, hogy egy ember soha többé nem térhet vissza arra a helyre, ahol született. A hegyek elcsendesednek, azonban az olvadó gleccserek nagyon világos üzenetet küldenek számunkra. Ha ma nem teszünk semmit, holnap nem csak csendes völgyek maradhatnak utánunk, hanem elhagyott életek is.

Hírosza foglaló Türkiye titkári szinten valószólt Netanyahu nyilatkozatára. Több delegáció titokozásul elhagyta a termet Netanyahu beszéde közben. Xi Jinping kínai elnök felszólította az Egyesült Államokat és Iránt, hogy térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz. Türkiye fővárosában Ankarában hallották, ott járti magyar nyelvű adását. Köszönjük, hogy velünk voltak. Viszont hallásra!